0: Hallo, Glückwunsch, Lane. Hallo, Glückwunsch, Lane. Hallo. Hallo, Glückwunsch, Lane. Hallo. Hallo?
1: Megtérítem. Van egy tésznacsnál hova, nem? Az a bajom, lágy omletem.